0: énye de gyere Jézus Krisztó. Ove sára ümarangatú, hogy be ávanga egy pára bú, jobb egy téniba. Umi onye henoivako, nyande gyere karú, marangatú kapé.
1: Nyande gyere Jézus Krisztó, mába pikosse, lomó maheha, mászero,